dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valess kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: szöget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
3: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Remixben. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Mások csak beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Kevés
1: Töltsd velünk az időt, hogy szórakoztassunk!
2: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket.

0: és legőrített zenét.
1: Itt a Rádió.
2: Count me for fun in my buggy.
3: Ahol elaludt a kakas.
1: Minket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

reggelt. Bitang jó reggelt kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. május 23-a szombat reggel, 8 óra 4 perc. A lejátszóknál és a mikrofon mögött Little Lion-t halljátok.

Nézzük, hogy kik vannak itt velem a chat falon. Ébredeztek a korai időpont ellenére. Meg hát ugye azért, mert szombaton reggel nem szokott élő műsor lenni itt a Bitangyó Rádióban. Szeretettel köszöntöm Máriát, Katát, Edit, Dutyidilit, Boborjánt,

És hát ugye a tegnapi napon én megszüntettem az általam készített bitangjós messenger csoportot, ezért még jó párszor majd elnézést fogok kérni mindenkitől. De nekem nem hiányoznak sem a cirkusz, sem a beszólások, se semmi. Én az ilyenektől most már tényleg abszolút elhatárolódok. Ennek ellenére boldogság van, hiszen jönnek a privátomra az üzenetek. Nagy-nagy puszi és ölelés Mimikének, akik indulnak fürödni Tiszakécskére. Anna Marin kis úton van. Itt van velünk Szilárd is. Jó reggelt, itt vagyok a reggeli rohanás után. Puszi, ölelés nektek.

Ez a Kovács Kati, ez egy kicsit halkabb volt. És hát szeretettel köszöntöm a háttérben, az autóban ülő a barátaimat. Jó utat kívánok nektek is, és mindenkinek, aki éppen úton van, balesetmentes, jó közlekedés. Hát ugye vannak, akik bevették célba Németországot, és érkeznek, és egy pár óra is találkozunk. Pár óra, meg egy csomó kilométer, igaz?

Érdeklődnek itt a cseten, hogy aki nem nyüzsög, azt kirúgják. Senki ilyesmit nem rúgunk ki. Sőt, hát igaz, Kata, még téged is nagyon jól tolerálunk, pedig aztán te vered a biztosítékot rendesen. Bár most egy új Katánk van, aki teljes mértékben megváltozott.

egy igazi útra való zene. A Road, és ahol a hegyeket látod.

És hát úgy látszik, hogy ma reggel mindenki úton van, hát ugye hosszú hétvége van, pünköst hétfő lesz, és hát a jó időt kihasználva azért mindenki megindul. Jó reggelt, kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk már úton Pécs felé, kellemes hétvégét kívánunk. Szeretettel írta nekem kedves Szituska, puszölelés nektek is.

és közben Dutyi Dilink is visszatért közénk, hiszen Búdba volt. Bizony, nem lesz Búd két napig. Legalábbis itt két napig, tehát itt vasárnap alapból nincsen bolt.

Hát Kolondrafele. Kárpátiával. És hát itt van velünk a cseten Nefertiti is, aki tudom, hogy éppen nyaral. Jó kikapcsolódás, jó feltöltődést.

és kalandra fel. Ez volt a jel. Megérkezett Szörnyellánk is. Csoda szép reggelt, jó ébredezés, jó kávézgatás. Puszi ölelés.

Vidám do Dömötör Balázs. Apusom egyik kedvence, de még nem

A Sissy Catch album pörög a lemezjátszón. Repül ez oda a sofőrnek. Mert szereti. Soul Survivor.

Költői volt a kérdés, hát sejtettem, hogy nem hozzám jössz. Jó szulinapozást a hegyekben! Isten éltesse sokáig! Bárkit is ünnepeltek!

Na hát akkor ez pedig szóljon mindazoknak, akik a hétvégén bulizással, partizással, barátokkal, vagy éppen bármivel is töltik az idejüket. Mához egy hétre már hát próbálunk észreztérni a DJ Bobo koncert utáni, este utáni reggel. Hát ezt így kicsit belekavarodtam.

Írja Dutyi Dilink, hogy de jó, hogy itt vagyok, látod? Persze, hogy jó. Az mindig jó. Hát itt per pillanat a mai napra 30 fokot ígérnek. A most ahhoz képest, hogy két nappal ezelőtt még 13-mal kellett beérni. Ezek után durva a 30. És hát mivel a műsorajánlónk félre beszél, és még per pillanat a pénteket mutatja, ezért akkor elárulom nektek én, hogy a mai napon ugye 10 óráig vagyok itt veletek, lehet velem ébredezni. Közben lemezt váltok. Aztán majd ugye 11-től délig lesz egy ilyen rock óra, ami szokott lenni műsorvezető nélkül. 14 órától 16 óráig érkezik majd hozzátok Mókuska is minden, ami zene. 16-tól 18 óráig Gébelennel lehet weekendenszelni. És 20 órától vár majd benneteket Tökszár.

Idén júliusban lesz 80 éves. Fancy, német énekes. A 80-as évek könnyű zenei életének egyik meghatározó alakja volt. Mai napig ugye aktív.

2022-ben jelent meg, ez idáig az utolsó lemeze, a Viva la Vida, és ugye ebből több maxi lemez is kikerült. Ez pont a Viva la Vida, de én a B oldalt pörgetem. Amigo.

Hát óriási boldogságban egyre többen vagytok. Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. Nagy Anikót és kedves párját, illetve a chat falunkon Suncorgót. Nagy ölelés nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok.

Itt ébredezik velünk Hegedűs Judit Kám, és jó reggelt! Szép jó reggelt, kis oroszlán csodásod itt sok fület! Köszönöm szépen! Szép jó reggelt neked is, jó zenehalkadást, jó tinkedést ott a háttérben, és puszi ölelés oda is!

0: 1990-ben járunk, amikor is a fogorvos azt énekelt, hogy Hello Afrika.
1: Hello motherland, tell me how you doing.
0: Dr. Alban.
1: Hello Nigeria, that's my motherland.
0: Feed Leila Key.

Hát itt van velünk a munkásosztály, a háttérbe hallgatózik. Szép jó reggelt, bár mindketten ébren vagyunk órák óta. Már a pokrócod is kimosta a mosógéped. Már ki is teregettem, képzeld el. Bitangyó Adit, kisadi. Hát megy a meló a nyomdában. Nagy puszi, nagy ölelés Tikának, és hát köszönöm szépen, hogy munkaidő alatt is azért velem tartasz.

hölgy különben svédországi. Hello Africa, tell me how you doing. Ismeritek? Hello, hiszen Leila Kitől az Open Sesame. Szerintem mindenkinek kötelező.

0: én is állandóan ezt várom.
1: Szélhoz és szél viszel minden.
0: Zapor az egy.
1: Arcomra éget.
0: Tegnap játszottam már, de szerintem sokat is fogom, nagyon bejövős.
1: De aztán végül is megbántam.
0: Mező Misi és a Köszi. Ami

cikánk toppon van, azt mondja, bajszínű és hány százalékos zsírtartalommal. Hát most egy mosás, öblítés után szerintem nulla. Light verzióban nyomom. Hát ugye most négyen leszünk itten egy hétig, és hát nem vagyok ilyen nagyobb társaságra berendezkedve, eddig a maximum három volt, amikor egyszerre hárman voltunk. Úgyhogy most elő is kellett szedni mindent is, hogy azért ne fagyjanak meg a vendégek. Hát mégis, de hogyan? Mondjam el neked.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egyszem kollégámat itt a Bitangyó Rádió Csekkfalán, megérkezett Roni. Jó adást kíván, köszönöm szépen. Neked is kellemes hétvégét. És bizony jött egy nagy igazság Tikától. Tudod, nem az számít, hogy hol, mit, hogyan, hanem hogy kikkel.

És ebbe bizony Szörnyella is megerősít minket. Na, ez igaz. Szoktam mondani, hogy ugye én 40 négyzetméteren lakom. Ebben a 40 négyzetméterben van fürdőszobám, biciklitárolom, előszobám, stúdióm, hálószobám,

0: Hozok még egy magyar dalt, aztán majd hozok megint külföldit is, meg mindent is. Az első... Ugye ez a zene, ez lemezen is így live-ban van csak meg, úgyhogy most egy kicsit örülnünk kell annak, hogy örülnek. Ezt már egyszer különben lehisszantottam, de hát... Ott valamit elkevertem. Egy biztos, Simon, Anna Mari.
1: Nem látni kell, hogy higgy, inkább magadban hinni kell, ahhoz, hogy lássál.
0: Szintén nagyon nagy szöveg.

0: adás közben. Az ön kedvencei. A 80-as.
1: Ezt a székelyt is le kéne már vágni innen. De szeretjük a székelyeket, igaz, fiúk?

0: a 2000-es évektől.
1: Segíts neki, szörnyella! Rázzátok ki a rongyot!

kislemezezünk egy kicsit. 1990, és azért Ázsőr. Blue Savannah.

Bell, Vince Clark, a London Egyesült Királyság, a csapat neve Erasure. És a daluk címe pedig a Blue Savanna. Mai napon Dezső névnap van. Hát nem tudom, hogy van-e köztetek Bitang Dezső, de ha véletlenül van, illetve hogyha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni.

Na, lemezjátszózunk még, csak nagyon jön a húsinak az illata, meg kell kukkolnom. Addig is egy kis tekebró.

írja Erám. Azt írja Erám, hogy jó utat, nagyon jó utat az úton levőknek. Haladnak, haladnak.

Ugye mai napon 10 óráig vagyok itt veletek, és lehet velem ébredezni. És 10 óráig én azt csinálok, amit én akarok. Leginkább zenélek nektek. Kovács Kati és a padödő. Aztán 11-től 12-ig egy műsorvezető nélküli rock adás lesz. 14-től 16 óráig érkezik hozzátok Mókuska, minden ami zene, 16-tól 18 óráig Gébelen és a Weekend Dance, majd 20 órától Tökszál lesz a mikrofon mögött.

Hát ugye ez az otthon időjárásra nem igaz, de itt Németországban simán elmondhatom. Nagyon durva tavaszunk volt. Hiszen tél után egyet ittunk, és itt lett a nyár. Egy hete még azzal ijeszgettem szegény tündért és musút, hogy jó lesz, hogyha hoznak kabátot, meg pulcsikat. Tök ígérő havas tájat mutogattam nekik. Na de ez már egy ilyen nyár. Sipos F. Tamás, a Bitang Jó Rádió.

végül is, kedves szörnyel, ha neki dől a kerítésnek, tudod, annak a négyzet rácsos hálósnak, akkor lesz itt is kockahas. Kizárva a házból a régi idő, neki is jár egy kis én idő. Neked egy oroszlán kell, ez a sorsatás. Neked egy oroszlán kell? Azt írta musukám, hogy én.

1989 és a Love Train, Holly Johnson, itt a Bitangyó Rádióban. És szép napot, jó ébredezést kívánunk Maskurának, aki beköszönt már ide a Bitangyó Rádió chat falára is.

Edding que llegó así, ura. Que no cabe, es vasa, ni mira.

Hát egy kicsit nem jó helyen raktam le a tűt, de hát annyi baj legyen különben, tehát tudok én azért beszélni addig, amíg elindul az a dal, amit ugye nem szeretnék, nem szeretnénk, hogy essen az eső, de amit szeretünk, az az, ha Neoton Familia énekel nekünk, Vonalra várlak album, Bez zenéje, az én babámnak. Bár a csajok nem jelentkeztek Rick készlére, úgyhogy nagy valószínűséggel megálltak pisilni valahol, meg kávézni. Esik.

kedves Tika, ez nem baki tábla, tehát ez nem bakizás. Tudod, mi a bakizás, hogyha 33 helyet 45-ön indítom el? Vagy megszólal a másik lejátszó a zene alatt? Közeledik a szemcsim, majd azzal mindent

Igen, Tika küldte azt, hogy képzeljed ide, most, hogy a baki takarunk tábla, az pont itt fölvillant. Juss se képzelem ide. Hát ugye vannak dolgok, amiket nem olvasok be a chatről, és vannak dolgok, amiket nem olvasok be a privát messengerről. De boldogságban, mert sikerült Tikánkat jól megnevettetni.

Bizony hallgat, na is. Addig beszéltünk róla, bevonzottam. Ő meg én, ó, Andi. Hát nem véletlen, hanem tök direkt lesz a Randi.

Maskura is jó utat kíván az utazó vendégeknek. Közben én nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a háttérben Angie-t. Jennifer Rush és egy fantasztikus maxi lemez.

És akkor hát lehet, hogy egy kicsit hamarabb üdvözöltem, de még egyszer inkább, hogy hallja is. Hiszen most már tuti itt van velünk, Angie. Csodaszép napot, jó zenehallgatást kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.

szerelem hatalma, örök szerelem dal. Sokan próbálták elénekelni, de így senki. Hallom és... Köszönöm a dalokat, csendben vagyok, ami szokatlan. Igen, azt hittem, hogy nem vagy itt velem. Jó utat, majd kellemes időtöltést kíván az érkezőknek. Kacajkán, kis puszi ölelés, oda is.

Jennifer Rush és a Power of Love itt a Bitangyó rádióban. És akkor repüljön oda egy szerelmi üzenet. Love message.

0: Let's go up front. We're off the scale. Yeah.
1: Yeah.

Közben én rá kukkantottam az órára, és bizony itt a 10 óra. Kettő, azaz kettő darab dalom van még hátra. És mindezt azért, mert hát még van egy icipici dolgom. Aztán ugye én is megindulok, mert majd hát innen tőlem 170 kilométerre fogunk találkozni. Persze aztán utána elhozom őket majd az oroszlán barlangba. De úgy gondoltam, hogy ezen az utazós napon is legyen egy kis szép városnézés. Megnézzük együtt közösen Passaut. Benneteket majd 14 órától Mókuska fog várni. Minden, ami zene című műsorával.

Aztán 16-tól 18 óráig Weekend Dance-elni lehet majd Gébelennel. És 20 órától fog érkezni hozzátok Tökszár, hogy a kettőjük közötti két órában esetleg érkezik-e műsorvezető, azt egyelőre még nem tudom nektek megígérni. Egy biztos nekem, ti vagytok a legjobb dolog a héten, meg a szombat délután.

A videarikám kapott egy bögrét az unokájától, amin egy habverő van. És oda van írva, a jó mamák hagyják, hogy lenyald a habverőt, a jobbak kikapcsolják előtte.

És nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai napotok és a hétvégétek, amilyennek szeretnétek. Legyen tartalmas ez a hosszú hétvége, tegyetek bele mindent, bármit, amit szeretnétek. Azoknak, akik dolgoznak, kitartást, keveset, nyugisat. Az utolévőknek jó utat. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet, nagy ölelés a Bitang Jó Rádió.

for.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: mikrofonnál Lelkes István alias Pete.
1: És most korrigálnék valamit. Junkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Legyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitagyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Beat the

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
2: Yeah.

Noha minden igaz, akkor tényleg itt vagyok, megérkeztem. És ahogy látom, kezdünk gyülekezni a chat oldalunkon. Mindenkinek csodaszép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már mókuskát hajtjátok, és igen, kezdődik az ima. Gyertek, kuporodjatok mellém. És hogy kik fognak mellém jönni, rögtön mondom, szerintem jön Ronny is, mert itt van fent. Szia, kedves műsorvezető kolléga. Van két droidunk, őket is hívjuk, kuporodjatok mellénk. Itt van Bandi 98, velünk van a mi dutyidőnénk, gyere csak, neked is van mi egy gyónod. Itt van Katánk, itt van velünk Laránk, itt van velünk a mi drága maskuránk, aki hozta a finom kis palacsintát, sütötte a gyópapa. A maskuránk pedig betöltötte, és jó megette. Aztán itt van az én drága Mária barátnőm, nem tudom, tudtál-e aludni, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. És itt van Pistánk is, illetve külsős hallgatóink is vannak.

Más után lévők, sziasztok nektek is, gyönyörű szép délután kívánok! Más után lévők, sziasztok nektek is, gyönyörű szép délután kívánok!

Én már vége felé megérkezett közénk Bubu, és ha minden igaz, ott van vele Bubu Kánényi, sziasztok! Ha jól látom, készül a másik felem is jönni, gyere bitangom!

0: Azt írja...
1: Baszki! A zsarukés most ez! Öcsém, te basztám leszek!
0: Na, szóval azt írja a maskurám, hogy vigyázzak az ujjamra, hát annak most egyelőre gatya. De azt írja, hogy mire menj azt, hogy leszel, addigra begyógyul. Hát, nem hiszem, hogy leszek. De attól még meg vagyok gyűrűzve. Megérkezett közénk Szörnyelei, szia, szép délután kívánok neked is.

Big Boom azt írja a maskuránk, hogy jó kis nóta folyik a csapból is, de hallgatom, rendesen nagyon helyes. És megérkezett a teszomi, szia másik szerem, csókoltatlak. Az olyan egyébként, mint annak idején a Despacito. Szarrá hallgattuk. Viszont én a mai napig nagyon szeretem. És igazából azért lett az is unalmas sok embernek. Hát igen, folyt a csapból is, de nem véletlenül, nagyon jó kis sláger volt ez is. Na meg ugye elkezdték kiparodizálni. Aztán akkor van tényleg mindenhonnan is az folyt.

Big Boom! Jó papának köszöntem, már szerintem igen, de nem baj, szia jó papa! És ha már Despacito, akkor úgy gondoltam, hogy lenne kedvem meghallgatni. És nektek, ha gyertek lassan, a lejátszomban Luis Fonsi és Daddy Yankee.

Egyszerre kérdeztük meg, csak most kurák más, hogy megkérdezte, azt teszem, hogy azt sütni kell, mármint a palacsintát. Én meg megkérdeztem, hogy ezek a palacsintát. Maskura ezt a főzőt a palacsintát? Nem, ő eszi.

apa kezdődik. Azt írja a Marikánk, hogy ki szokta rántani, de nem érted, hogy mit. Amúgy a kirántás után, hogyha jól berántod, akkor még egyszer ki akarod rántani, és csak azért, hogy megint beránthatod. Na, add össze, mert az olyan jó. Persze, igen, közben meg úgy lüktet az ujjam, hogy majd leszakad még az agyam is, de nem baj.

mint kiderült, ott teszem a teát szokta sütni. Jó van. Azt írja Maskura, ő berántja. Ajajajajajaj. Marika eltéved, hát nem a palacsintáról van a téma. Hát honnan tudja, mi már nem tudom. Mondom, hogy nem tudom, de úgyhogy ő azt írja, hogy ő sok atyából. Azt mondja, hogy ki vagy be vagy... Na figyeljétek, milyen az, amikor egy döglött tehénnel találkozunk. És igen, elkezdjük a mai hülyeséget is, mert miért ne? Megtehetjük. Vagy nem?

hát akkor hely! Ez bizony az a délután, amikor... Bizonyám! Na gyere te bitangyó! Legyünk együtt bitangyók! Mert... That's true, do it!

Hey hey hey Bitonguk. Csókolom a szívedet. Szennek az ének. Akkor is benned élek.

most uram azt így elárul egy titkot, akkor most az a titok nyílt titok lesz, ugye nem baj. A Borsi piacon van egy árus, mikor először hallottam itt a hangod, azt hittem, hogy veled beszélek a piacon. Kiköpött olyan a hangja, mint neked. Jó, a mókuskából csak egy van. Hát legalábbis ilyen bolond mókus, tudod, nincs még egy.

látjátok, én már ott vagyok mindenhol, még a Bosi piacon is. Lehet, hogy ott voltam fent a fán. Gyűjtöttem a jó töltött káposztát, a szabolcsi töltött káposztát.

0: No, okei okay, Zede, mit hallotta, millä sit?
1: No milles muutot lykirma?
0: Hatamos näit bulilas vai milles?
1: Ne artuk mis medyk?
0: Ho, tahoj, hova medyk, kiit maradun kes kotkulu.
1: Nyt kotka, buli vaan!
0: Jo, ha, teelek, buli vaan. Kevete asun jark, hodjas ma hasolit valami termo nukleaaris fojamatlos.
1: No nema, oku fyrru ponu!
0: Nem, szerintem szét pukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, menjünk!
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
2: hanem a rádiót kapcsold be, ja van?
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
3: Miért elmennek? Szabadságra vagy nem mennek? Mert képzeld el, maskura, hogy itt a csópapa milyen ügyesen tud énekelni. Álnéven van egyébként, ő fog most énekelni a Santival, Fagy Joe, és a Václav.

Azt írja most kuránk, hogy éhes is. Mert nem lehet éhes, mert tele vagy, mivel palacsintán van, meg töltelékkel. Ahogy írtam, tele vagy, mint a dél.

Na, Marika barátnőm, ha itt vagy, akkor neked szól egy jó kis csajos zene. Éva és Queen Stephanie. Gyere, tekerd oda.

nevetni fogsz, azt írja a... ki ez? Várjál, Human Duty Dili írja, Maskurának látod, Rudi kellett volna bele. Nevetni fogsz, régen, mikor kicsik voltunk, megvettük a kiflit, letörtük a végét, megvettünk egy Turó Rudit, kifújtuk az ujjunkkal a kiflinek a közepét, és belenyomtuk a Turó Rudit, és úgy ettük, imádom, de a mai napig.

Como los hijos son expuestas. Dúcsint, hogy ezt testvérek közt is két liter vér. Ezt nem teheted. Ne edd meg, mert nem finom. Hogyha csak ott küldjed el felett.

Ja, Mars Kurán írja, hogy Dutyi Dili a rudasgyárban a főrudas. Az igen. Akkor te vagy a Rudy Boy. Várja, mindjárt hozom neked a zenét.

kicsit megmixelve, mert miért ne? Szóljon akkor a Rudy Boynak, a Duki Dilinek a következő zene. Rihannától és UB40-től a Kingston Tone és a Rudy Boy.

Dick még azt írja, hogy lovag vagyok, nem nyilatkozom. Ki ez te? Akkor te vagy az a fej nélküli lovag, ugye? Na, így már értem. Kérdés, honnan hiányzik a fej? Mindegy, engedjük el. A zene neked szólt, nagyon szívesen. 14 óra 40 perc van, már eltelt 40 perc.

0: Na és ha már beszéltünk a Misternek a lobáról.
1: Mr. Bombastic! We want some bombastic romantic fantasy.
0: Akkor itt van a Mr. Lobá.

Közben olvasom, a csetet, hogy mit ír a maskura. Azt mondja, a Ducsi Dili írja maskurának, szörni, sima, olyan váljál, már eltévedtem egyen fejem. Szóval maskura írja Ducsi Dilinek, ször Ducsi Dili, amire azt írja Ducsi Dili, hogy szörni, sima van, és hogy szörösen nem lehet tölteni. Erre a maskura sima bőrű. Azt mondja Máriának, hogy jó van már lova. Bum bum bastik. Wow, romantic, fantastic.

0: bakszak.
1: Várjál, mert tévedtem, most a kisegérnek az agykóját megfőzted levesnek. Tényleg, hol van a mi szürke kisegerünk? Gyere, kisegér, hozunk neked sajtot! Te mire ide érsz, meg is esszük? De siess!

Tegnap este nagy filmnézés, akit hol ugye elhat a szommal, nagyban nézi a filmet, és én elindítok neki valamit. Hát nem örült neki, ez tény. Kikapcsolta, addig leállította a filmet. Azt én meg észrevettem, hogy nem nagyon tetszett neki. Nem adtam végig a következő zenét, pedig kis kedves voltam. Egy altatót szerettem volna neki leadni. Elmondom, elkezdtem, azt elmondom, jó van, inkább nézzük azt a filmet. Most viszont leadom azt az altatót, mert úgy érzem, hogy ide kell ez az altató. Figyeljetek!

Jaj, ez annyira jó volt nektek is, ugye? Na hát akkor szóljon egy kis Holiday Rap 1996-ból. Nem igaz, mert 1986-ból. Zacskós Lajos is a zenét hallottad? Altattalak benneteket.

0: Nincs is attól jobb. Amikor a nő hazamegy, a párja otthon van, és szeretne valamit a nő. Is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. De van egy kis meglepi.
1: Megjöttem!
2: Ha-ho!
1: Állíts fel a lompos, mert brutális torkozást rendezek. Ah! Na hát, itt az anyád, kedves mama. De jó meglepi.

0: Megérkezett a csatfalunkra, az én szép, a Petrusom, szia drága! Puszi neked, volt itt a Főnix is. Nem bánom, valamelyikőtök legyen, mert tudjátok, imádat van. És azt mondta a mi maskuránk, hogy kéne egy jó időjárás jelentés, mikor a feleség az időjós. Hát nem tudom.
1: Szia, drágám, megjött. Hú, de hűvös van itt, nem megy a fűtés.
2: Jó estét kívánok. Lakásunk időjárását ma jelentősen befolyásolja, hogy nem lett befizetve a gázszámla. Ahogy ön is láthatja, itt a lakás észak-keleti részén a napi teendők alatt egy fizes be a csekket felirat látható, mert körülbelül kétete. Ha most a lakás délnyugati pontjára fókuszálunk, láthatjuk, hogy egy igen nagy veszekedés hozó viharfelhő van kialakulóban, mely a kifogásaidra megélénkül, és jelentős mennyiségű szitokáradattal érheti el a nappalit. A hőmérséklet a te szobádban mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul, míg a nappaliban sokkal kellemesebb plusz 26 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.
0: Remélem megfelelt maskuránknak. Fel, és akkor ami kimaradt.
3: Olyan volt, amilyen, illetve hát úgy alakult, ahogy. De most nézzük az előre jelzést. Hazánk fölött egy anticiklonszerűség halad át, amely minden bizonnyal így vagy úgy, de befolyásolja hazánk időjárását. A héten a napi középhőmérséklet 0 és plusz 45 fok közé tehető, az éjszakai pedig olyan mínusz 20 és plusz 25 között valószínűsíthető. Meleg vagy hideg léghullámok is előfordulhatnak, kialakulhat továbbá eső, zápor, egyes helyeken pedig égeső, ez persze attól függ, hogy lesznek-e egyáltalán eső felhők, vagy pedig nem. A folyton változó időjárás sokaknál okozhat, kérem, bármit. Északról, keletről, nyugatról, illetve egészen délről gyenge, erős, néhol viharos erejű szél sem könnyíti meg majd az érzékenyebbek közérzetét. Jellemző lehet az éberség, vagy éppen a fáradékonyság. A mediterrántól a sarkvidéki éghajlatig szinte bármi előfordult, úgyhogy javaslom, hogy öltözzenek rétegesen. Ami az allergiásokat illeti, hát mindannyian délről gyenge, erős, néhol viharos erejű szél sem könnyíti meg majd az érzékenyebbek közérzetét. Jellemző lehet az éberség, vagy éppen a fáradékonyság. A mediterrántól a sarkvidéki éghajlatig szinte bármi előfordult, úgyhogy javaslom, hogy öltözzenek.

0: Nem viszel sehova.
1: Há, mert nehéz vagy. Na, megint elsúsztad a bablevest.
0: Béla, én így belehalok.
1: Jó.
0: Más férfi viszi a feleségét moziba, színházba, kirándulni. Emlékszel, azelőtt minden csendes helyen megcsókoltál.
1: Ne emlékeztes eszem.
0: Elbújtunk a Gellért hegyen, és olyan forron ölesztél, hogy beleszédültem. Ha nem fogsz meg, lesz vanok.
1: Ja, én állat.
0: Talán igaz se volt. Istenem, mikor is volt az?
1: Úgy 40 kilóval ezelőtt.
0: Na, te sem vagy egy matyó hímzés.
1: Mert mi bajod velem? Hát én szép vagyok.
0: Látnád magad, amikor reggel kibújsz az ágyból?
1: Mi van már megint?
0: Lelóg a hajad, amit napközben ráfésülsz a kopasságra.
1: Nem igaz, mert nem fésülök semmit.
0: Úgy nézel ki, mint Dávid Ibolya úszósapkában a Balaton átúszás után, amikor a fülére ráakadt egy marék hínár.
1: Te most rólam beszélsz?
0: A pizsama gatyádon két akkora lyuk van, mint a Titanicon.
1: Mert a jéghegy lusta megvarni.
0: Én, jéghegy, azután a sok forró éjszaka után...
1: Hát megizzadtam, az biztos. Így van az, ha valaki ollomsúlyban indul.
0: Ne bántsuk egymást. Béla, te a sírba viszel. Vigyél inkább szórakozni. Vigyél például bungee jumpingolni. Béla, te miért nem viszel soha bungee jumpingolni?
1: Amelyik körül akarsz nézni a szénbányában. Ugye elképzelem magam előtt, leugrasz, lemész 150 métert, szegény bányászok a frászt kapják. Denevérpózban benézett hozzájuk a sújtólég.
0: 18 évi házasságunk alatt egyszer sem voltunk például könyvtárban.
1: Mondd ma, mi neked mindig azon jár az eszed?
0: Mi?
1: A szexem.
0: Mi köze a könyvtárnak a szexhez?
1: Hát nem olvasol újságot. A Szobo Ervin könyvtárban szexfilmet forgattak. Saját szememmel láttam egy fényképet. Ott áll a könyvtár patinás lépcsőn, egy tudományra éhes lányzó, és csak úgy falja be az egyik könyvet. Hát mondjuk nem a Háború és béke volt, de elég rövidke alkotás volt.
0: Én miattad még kórházba kerülök. Te még azt se engedett, hogy itthon olvasak. Folyton kapcsolgatod a villanyt. Mindig, mikor lapozok, lekapcsolod a villanyt.
1: A lapozni sötétben is lehet. Én fizetem a villanyszámlát, nem te.
0: Béla, legalább menjünk ki a Dunapartra megnézni az Eddie Murphy-t. Most robbantják fel az autóját.
1: Micsoda?
0: Forgatják azt a filmet, az a I Spy. Napok óta le van zárva, éjjel a rakpart.
1: Hagyjam már a hülyeségeiddel.
0: De fölrobbantják az autóját.
1: Ezt már ismerem, láttam az Olajszőkítő cím forgatásán a Szentendrei úton. I Spy, hagyjam már békén.
0: Na, semmi szórakozásom nincs. El fogok pusztulni miattad.
1: Mondd már. Miért mondod, hogy nincs szórakozásod? Ott van a kirakósod, a puzli, vagy mi? Jó lenne, ha már befejeznéd. Elfoglalja a konyhaasztalt.
0: De nem jön ki a kép, ami a dobozon van.
1: Hát talán, ha nem a kukoricepehelyjel próbálkozni.
0: Vigyél engem bowlingozni.
1: Meg vagy te húzatva. Állandóan muszáj macerálni.
0: A Jucit mind

0: Mindig elviszi a férje bowlingozni, imádják mindketten.
1: Na hiszem.
0: A férje mindig elmondja, hogy neki a bowling gulyóról a jucilt az eszébe. Béla, én miről jutok az eszedbe?
1: Egy bál a gyapotról.
0: Disznó vagy! Te föl se fogod, hogy az életemre törsz. Te most azt akarod, hogy én most itt elpusztuljak?
1: Hát erre momentán nem mernék egyenesen válaszolni, de...
0: De azért ez kedves, ja. Nem? A Pistának a bowling golyóról eszébe jut a juci.
1: Persze, abba is három ujja fér bele.

0: Tudod, az a baromi nagy baj, hogy a barátnődet is könnyebb teherbe ejteni, mint gondolkodóba.
1: Mert hagyjad, jó? Szóltam egy szót is a barátaidról.
0: Mi bajod van a barátaimmal?
1: A Jóska haverod, aki az autószerelőnél megkérte, hogy heggeszenek a nívópálcához 5 centit, mert nem fér bele az olajba.
0: Hagyjál már, te beszélsz, akinek a legjobb barátnia minden este vizes hajjal megy az ágyba.
1: Az Erzsikét hagyd békén.
0: A lefekvés előtt megpuszíja az aranyhalat. Behajol az akváriumba, jó éjszakát, drága... Tudnám, hogy mi jár ilyenkor a fejében. Már tudom, a húzat.
1: Béla, hagyjuk egymás barátait. Legyél hozzám kedves, mert én ezt nem bírom tovább. Vigyél el egy plázába.
0: Még csak azt kéne. Kimozdulsz ittról a vásárló szatyorral, az nekem minimum egy 5000-es.
1: Most mit foglalkozol annyit azzal a nyavajás pénzzel?
0: Mert én keresem, és te költöd. Ha fordítva lenne, én sem foglalkoznék vele annyit. Például most mi lenne, most tényleg, ha csak úgy a kaland kedvéért te is elmennéd dolgozni?
1: Béla, mondom, hogy az életemre törsz!
2: Na de Béla...
3: Nem egy bolond van, itt van több is. Én is azért születtem meg, hogy egyel többen legyünk.
2: Ez COVID. Valahogy így van.
4: Semmilyen covidosak sem voltunk. Hála jó Istennek, még covidosak sem voltunk. Megkaptuk.
2: Hála jó Istennek.
4: A Pfizer meg a Sinopharmot. Vagyunk. Naponta kétszer mosok hajat minden nap, háromszor fűtök naponta, tusolok. Ha hogyne, és a lány nekem szól, hogy irénke vedd le a képet, mert csúnyát írtak oda. Mondom, figyelj, te is kiposztoltad, mondom neki. Ha mondom, akkor na.
5: Mikrofonnál most Mókuska.
2: Na hát igen. A csillogító sincs a szemében.

megbolondítasz. Hetszeg és Mr. Mission előadásában.

Bradley's The Course. Egy 15 óra 15 perckor. És bedobtam nektek, hogy kik lesznek még a mai nap folyamán adásban, és már mondom is nektek, ugye én 14-16-ig foglak itt benneteket szórakoztatni, aztán 16-tól 18 óra érkezik Gébelen, és a hétvégi Dance Floor, aztán 20-tól 22-ig Tökszel fog jönni a lejátszók mögé, gyertek és éleszétek magatokat nagyon-nagyon jól! Olyan pitangjól!

0: Roll another.
1: Figyeljetek, miért ugrottunk. Nagyon jönni akart. Afro Man. És a Big Ghost. Hát akkor én hagyom neki.

Jó lesz, holnap megy a grillbe, vagy megbugrátyozzuk, hogy valami lesz vele. Csak ne, hogy neked ugorjon. Jobbról jön, balról ugrik, vagy mi is, hogy is...

0: azt kéri maskuránk, hogy erre nagyon el tud szaladni. Akkor a következőben mi lesz, ha? Speciált neked. Because I'm high. Ezt lekövertük.
1: Én már mindegy. Se kutyám, se macskám. Boldogtalan vagyok. Fölök ezekkel. Még egyszer. Fölök ezekkel. Lila, Lila.

0: írja most, kurva jó Isten, gyere le! Na, hogyha nem tetszett neked a Bikaosz, akkor ez neked már speciálve.
1: Playboy!
0: Az Playboy!
2: Európa kedvencei! European Hit Radio!
0: Na, hát vannak nekem ilyenek egyébként, csak szóljatok, az egyik nem jó, majd jó lesz a másik. Biztos, hogy kiszaladsz a másikkal az afrumentől a világból, vagy nem, mégse? Na, akkor küldök nektek csókot, illetve én nem. Hanem, hogy Tarkan, és figyeljétek, majd a chatfalat oda bedobjuk azt a jó kis csókot. Néger csók lesz.

No, szerintem a mai adásom alatt volt már minden, de minden. Úgyhogy egy kis lassú zenével fogunk tovább menni. Hamarosan. Közben Wolfit is köszöntöm. Szia, szia! Érezd jól magad te is!

És persze, Beát is köszöntöm nagyon-nagyon sok szeretettel, ha ott van melletted. Ő volt Táskán és a Kiss Kiss. Most pedig, ahogy mondtam, egy szép lassú zenével megyünk tovább. Nálam még nem hallhattátok. Ugyanis még nekem is elég friss a zene, Shakirát hozom nektek. És egy cserend. A szám címe Only You and Me.

Jaj, jaj, de nagyon lejön nekem most ez a zene. Vagy Shakira esett Sharon. Only you and me. When your love is always near, I don't need another chance. És akkor gyorsan visszakanyarodunk a 90-es évekhez. 90-es évek Wakefieldjét hozom nektek. És azok a szexi szemek már itt is vannak. Sexy Eyes, egy több bizangyó rádióban.

pattognak ám a gyűrű szemek nagy csendfalunkra. Hát azonnak nagyon cuki kis makija van, vagy nem tudom mi az. Zik az a fej. Nem is fej, hanem fúj. De nagyon cuki. Hoztam megint egy kis szösszenetet. Hát készüljetek. Mondom én kell, az az így ma minden adásom előtt. Lehet közben is kellene. Hát a végén meg aztán rendesen meg kéne merülnünk. Vagy mi az?

0: ez az Adelsznek fent a chatfalon volt egy jó pancsia. Így kell ezt csinálni kiskorunkban, mi is így csináltuk és élveztük. Bár a szüleink nem annyira, de mindegy. Na szóval nézzük már meg azt, hogy hogy is van az, hogy magyarul. Szóval azt tudjátok, figyelj.
1: Pakio az magyarul, hogy verne el a jég a határban anyát hátán tetepertő fejű széttaposott dohos szekrény szagú gyászkalács, amikor rám nézel a csipás szemeiddel tekesejű. Ami angolul, Pakio.
0: Hát szóval ezt is megtudtuk. Tetepertős gyászkalács, vagy mi? Jaj, de nagyon szeretem ezt a zenét. Csodálatos hölgyről énekelnek nekünk. Péter André.

¡Vamos, DJ! Se sono attorno a 92 percben. Fokozzuk még egy kicsit a hangulatot, ha lehet.

Gyere, maskura! Tedd oda te is! Jaj, de nagyon csinos, rágjam is meg neki! Az életrajzát is! Közben megtudtam, hogy Marikának van egy régi kedvenc száma, Mohombitól. A Bambit Ride. Gyorsan megszereztem, és már hozom is nektek.

0: azt itt az ott a szobafett a csatfalon, hogy azt hitted mi, ha fő műsor időben néz striptiz. Hát azt majd én eldöntöm, jó?
1: Hogy a lószer vagyok egy nyakor, és azért megcépázlak, te! Csendben legyen már! Mit csináljunk vele fodál? Látod, hogy nem gyűl? Hagyjuk itt a brandba. Há, itt adjam a drágot, ezt vélem. Megadom a písök, engedjetek el. A múltkor is azt mondtad.
2: Jaj, de csúnya.
1: Jaj.
2: Meredjen ki. Milyen büdös.
1: Ki?
2: Milyen kutyészhe?
1: Ki a büdös? Ah, ezért szeretesz így valak velni, hajas Laci. Píj! Anyu, halljék meg, hogy tegnap előztesz meg fölöttem, kedveszkém! Nem hazudok?
2: Hát akkor mi a ilyen szalszagú, more?
1: Há, én vagyok a szalszagú. Biztos megadulj ezzel, mert a szár közel van az úrodhoz. Ezt mit elfogadsz? Takarodjál innen a büdös tojás! Meg cumiznád?
2: Jól van, már hagyja, Sanyi!
1: Hát, de még meg akar cumizni? Ne foglalkozzál vele, milyen csúnya.
2: Ide adod a pénzt?
1: Igen. Megkapom a szegét. Azonnal elviszem nektek. Anyu halljon meg, ha nem igaz.
2: De ha nem hozod el, eljövök.
0: Na figyelj!
2: Felszítütlek.
1: Jó van, drága szép bátyám, én bátyám.
3: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
4: These beautiful girls, they only wanna do you dirt.
0: És akkor egy kis beautiful girl.

Természetesen ma se hagyjuk ki a névnaposok köszöntését. 2026. 5. hó 23-a van. Szombat, ha minden igaz, ma Dezsőt ünnepelgethetnek. A Dezső egy latin magyar eredetű férfi név, a jelentése óhajtott, kívánt gyermek. Kedves Dezső, nektek boldog névnapot kívánunk így az éteren keresztül. Ha tudtok, szülinapos, gyorsan-gyorsan osztátok meg velem. Tudjuk még együtt köszönteni. És ahogy mondtam, a következő műsorvezető nem lesz más, mint Gévelen. 16 órától 18 óráig érkezik.

Kinga azt írja fent a chat falunkon, hogy tegnap volt a húgának a névnapja és a születésnapja is. Hát akkor neki nagyon-nagyon boldog névnapot, és egyben nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Így a Bitang Jó Rádió nevében is.

közben jött egy hátsó információ, méghozzá Wolfi írt rám, azt írja, hogy Pászter Gábor is ma ünnepli a születésnapját. Felköszönhetem, de nem tudom, hogy hallgat-e. Kérdezz már meg tőle, légy szíves. Szóval neki is boldog születésnapot kívánok, itt a Hangjó Rádió.

Beautiful Girl után pedig, hogy a Marika mondta, hogy van a Mohombi zene, amit ő szeret, és ugye le is adtam neki a Bumpy Ride-ot. Nekem volt egy másik zeném,

úgyhogy azt írja, hogy nekem meg ma holnap lesz egy éves a szénigénylésem. Hát ez jó. Köszönöm szépen a tesznek a kis táblácskát. Óha, nem sok idő van hátra. Kereshetem, köszönöm a zenémet. Hát ez a mai adás úgy ment, mint a húzat.

0: Mária, kérdezi, Dutyi Dilit, hogy küldjek egy autós szenet, mire Dutyi Dilit, ja Isten, ments még a lapátnyira, elsül a kezembe. Milyen gyors kezed van neked. Megfogod a lapátnak a nyelét, és már lissül a lapát. King azt írja, hogy a fiatalabb testvére holnap tölti be a 25. életévét, neki is boldog születésnapot, és akkor... még nem ez fog jönni, hanem hogy tudjátok, hogy mi van akkor, ha nem vagyok ott.
1: Üzenem mindannak, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott, nem vagyok ott, nem vagyok ott, nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
0: Na, és most már akkor ott vagyok, ahol a part szakad. Szóval, mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órát. Remélem sikerült olyan zenéket hoznom, ami tetszett nektek, és sikerült mosolyt csalnom az arcotokra. Igyekeztem. Ahogy mondtam, a következő 2 óra házigazdája Gébelen lesz, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Gabóka, te jössz. Na és akkor a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Hogy mikor jövök megint, azt még nem tudom. Figyeljétek a beosztást, most is a pénteki van kint. Sokkal nem lesztek előrébb. Van egy Facebook csoportunk, oda minden reggel ki van téve. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Csók a családnak. Sziasztok!

családnak, elmentem vagánynak. Töp töp törörörö, mit visz a kis hajó? Mit visz a kis hajó? Én tudom. Töltött káposztát, oldalast, és almás sütét. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, pa pa pa ra ra ram. Sziasztok!

Hát hello, hello mindenkinek itt a Vitangio Rádióban, Gébelem műsora kezdődött, ez a Weekend Dance Flow. Nagyon szépen köszönöm Mókuskának a fantasztikus műsort. És hát induljon a dance. Továbbra is elérhetők vagyunk a chat.vitangioradio.com oldalon, ott van a csövegő falunk, és természetesen a közösségi oldalakon, gyertek a Facebookra is. Egy nagyszerű régi sláger feldolgozásával indítom a mai műsort. Vajon kitalálod, ki énekelte nekünk annak idején? Én a Sunshine, aki nagy sikert csinált belőle, ez pedig a Lokulum feldolgozása.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok a mai névnaposoknak. Dezső névnap van. Straub Dezső jut eszembe, kedvenc színészem. Hát boldog névnapot a Dezsőknek, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. És hogyha mind a kettő összejött, a születésnap és a névnap is, akkor egy hatalmas bulit kívánok. Főleg, hogy ma van a szombatesti láznapja. És ami a felvétel végéig megkapom a csörgőfalra, a válasz, hogy Ain't No Sunshine, ki is énekelte? Hey,

és hát már is itt vagyok a csevegő falon, nézem, hogy ki van itt van, Mókuska, Roni, Bubu, Dutyi Dili, Katóka, aztán itt van Kinga, Lara, Maskura, Pista 67 és Szörnyella. Sziasztok, jó szórakozást!

Na nézzük, hogy mi van a bőröm alatt, Under My Skin, a következő felvétel címe, remélem minden jó és szép. Andy és Sean Baker közös felvétele forog majd, szóval a bőröm alatt.

És közben meg lehet élni nyugodtan csörgés arra, hogy mit csináltak itt a hosszú hétvégén, mert még hogy lesz egy hétfőnk is. Sokan-sokan ugye elindultak Csíksomjóra. Remélem ezek a jó zenék, amiket pörgetek, el hallatszik odáig.

Egyre tetszik nekem ez a nóta, az a címe, hogy a Touch Me Rui Da Silvától, hogy a nagy sláger, és hát E. Squire, illetve Savvy, akik feldolgozták nekünk.

Szóval Touch Me, én is meg, His Squire, és ezt Szevi remixében pörgött Rui Da Silva nagyszerű slágere. És hát nem mondhatnám, hogy So Good, olyan jó, Camel Fat, Josh, Gigante és Kuda felvétele. Ez ami hamarosan érkezik itt a Bitangyó Rádióban.

Remélem, közben már sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal, Habitang Jó Rádió elérhetőségeit, akár a weboldalunk címét, akár a csevegő falunk elérhetőségét, vagy a Facebook csoportunkat. Köszönjük szépen a megosztásokat. Ha még nem osztottad meg, akkor itt van az a néhány másodperc, amíg meg lehet tenni. Bár természetesen utána is meg lehet. Szóval kattintsam megosztás gombra.

Egy nagyszerű zene itt a Weekend Dance Flow-ban, a Gébele műsor egészen 18 óráig a Bitang Jó Rádióban dance zenékkel. Szóval gyere a Dance Flow-ra, vagyis a táncparketre. Paul Johnson felvétele a folytatásban. Get Down, aki feldolgozta nekünk. Autos Control 80.

beindul majd az iskola szünet és a nagy nyaralások a járda szigetre. És nem Ócsára, hanem Tócsára.

Én itthon fogok nyaralni, a legjobb otthon nyaralni. Sőt, a legolcsóbb is. És hát ismerős a környék is.

Jönnek a szellemírtók, de nem a filmből, hanem a Ghostbusters és a With or Without You, vagyis veled vagy nélküled, zárójelben pedig In the Club. Szóval veled is lehet bulizni, meg nélküled is.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Hát én is nyomtam egy gombot, Dancing és Dogs felvételét, a felvétel címe pedig Work It Out.

De jó, fel van építve ez a nóta, Black and Crown és az Una Wezmas. Közben pedig egy csomó üzenetem érkezik SMS-ben, úgyhogy most így gépelek, nyomogatom a billentyűket. Az ujjammal az okostelefonon. Minden ismerősöm most talál meg egy műsor alatt. Hát akkor hallgassuk Mason Jacks és Ola felvételét, ilyen a Fade.

Közben írják nekem, hogy milyen jó táncos zenéket játszom ma. Hát igen, igen, ez a Weekend Dance Flow, Gébelem is itt a Bitangyó Rádióban. Mindig jó zenék pörögnek, mint például a folytatásban is. Koya Funk és Solf felvétele, a Bailando egy feldolgozása.

És hát itt van a csörgő falon Bubu is, aki írja, hogy áramszünet volt, hát remélem, hogy minden helyreállt és már minden működik. És hát minden különböző, how he is different, ez a következő felvétel címe, Waze It All.

És hát a következőkben nem lesznek érzések a táncparketten. No Feelings on the Floor a felvétel címe, The Hitman és a Megan Ashworth felvétele.

Hát remélem azért a táncparketten lesznek a ma este érzések. Robson Vidal és An Amazing felvétele a folytatásban, a címe pedig Pump It Up. Na akkor pumpáljunk egy kicsit.

Robson Widal és An Amazing feldolgozásában a Pump It Up. És jön egy kis Kalita Rich Moore-tól.

Ide jó az a zene, Rich Moore és a Kolita. És hát hamarosan jön egy angol DJ producer, ugye Sigala, vagyis Bruce Fielder. Ugye a Sigala az egyik ősének a családneve volt. És hát ezt választottam a művésznévnek, Sweet Lavina felvétel címe, To Win és Rest in Heritjében.

0: mekkora sláger is ez a zene is. Liza van velünk itt a Csevegő falon, kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy.
1: Élvezet

Itt van nekünk Calvin Harris és jazzy felvétele Satisfy. A remixet pedig Sound készítette.

Egészen délután 4 óráig szól, illetve délután 4-ig, nem délután 4-kor kezdődött. Szóval este 6-ig szól a Weekend Dance Floor itt a Bitangyó Rádióban Gébelennel. Este 8-tól pedig érkezik majd Tökszár ide a Bitangyó Rádióba pörgetni.

az lesz majd a jó kis bemelegítése a diszkózáshoz, hiszen ma van a szombatesti láz napja, május 23 szombat. Jön egy kis Zone MK és Papi Bascom felvétele.

De jó volt az a felvétel, nekem nagyon tetszett, MK és a Papi Bascom Zone, ez volt a felvétel címe, itt pedig már év felvétele, Meet Me in the Dark, találkozz velem a sötétben, ez érdekes.

Erre jó az nota, ez is nagyon tetszik, Eve és a Meet Me in the Dark. Hamarosan a Litbeck és a Big Ali felvétele fogok majd itt a Bitang Jó Rádióban. A címe pedig Feria.

En nyom miad Lajcsi. Közben pedig csatlakozott a Csevegőfalon, Hedi is hozzánk. Kellemes szép napot neked!

Egészen este hatig a Weekend Dance Floor, hamarosan itt van nálunk Dua Lipa és a Levitating című felvétel. Mark Anthony és Ron Reiser dolgozta fel.

És hát jön egy srác, aki már nincs közöttünk, de én nagyon kedvelem a mai napig, és hallgatom a zenét, hiszen nagyszerű zenéket írt nekünk. Avicii érkezik, a Sick Bromance-el, és aki feldolgoztam nekünk, egy érdekes nevű előadó, illetve remixerre, PS, PS, PS.

Nagyon jó sikert ez a feldolgozás PSPS-től, Avicii és a Sick Bromance a nagy sláger, hamarosan pedig itt van Sub Focus és az Elevate. Egy állok ki remixben pörgetem majd.

Egészen 18 óráig Gébel a műsora itt a Vitagio Rádióban, a Weekend Dance Floor, természetesen Dance Floor zenékkel, és hát este 8-tól 5-ök száráll majd a keverőpult mögé. Itt a Vitagio Rádióban. Derék hallottam a Bingo Players, hát hoztam egy felvételt tőlük, You Keep It Simple a felvétel címe.

A Holland DJ-kről a srácokról kiraktam két képet és a csevegő falra, Bingo Players. És hát érkezik a mindenki által ismert dal, Pedro. Ha még nem ismered, akkor biztos rá fogsz ismerni.

0: Rádió. Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És itt az utolsó nóta mára, hiszen lejár a műsoridő. Cyril és Don Benner felvétele, Making Memories.

Nagyon kellemes szórakozást kívánok továbbra is, ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Flow. Ebben a két órában remélem mindenki jól szórakozott, este 8-tól pörget majd tök szár itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy ne hagyjátok ki. És hát addig is pörögnek a nagyszerű dolog és zenék. Én köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, vagyis holnap. Kellemes szombatot mindenkinek, sziasztok!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is CG Antoine.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonysz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

I'm not scared. Hey, is your bite any worse than your bark?

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hurrá, a szombat este van, és tök szár visszatért hozzátok. Remélem, hogy már vártátok ezt a ma estét. Úgy látom előttem az elmúlt 2 óra hosszában. Nem volt senki adásban. Sajnos én sem tudtam volna jönni hamarabb, úgyhogy hiába volt itt egy kis szabad idő, nem lettem volna én itt. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek benne.

teket a mai estén hát úgy gondoltam, hogy egy lazább külföldi zenéket fogok játszani, lehet, hogy lesz között egy-két magyar is, ezt nem merem bevállalni, viszont Szörnyen Lajt kérdezte, hogy kívánságműsor van, úgyhogy azt mondtam neki, hogy amit játszok, azt kell kérni, és akkor mindenki boldog, mindenkinek a vágya teljesült. Remélem, hogy ti is így gondoljátok. Mit szeretnék még nektek itt mondani? Nagy hirtelen később még azért visszatérünk, de nagyon sok jó hír, vagyis jó dolog történt én velem, de majd később ezeket is köztudatra adom. Úgy látom szörnyen a nevet rajta, hogy mit írok. Zsuzsinak is köszönöm itt a jó adást. Nem is húzom itt a dolgokat. Majd később még tartok egy kis névsorolvasást, úgyhogy őrültek sorba. Amit már hallunk itt, Squeezy és Rod Frame, La Lisa Bonita, ami valamikor Madonna volt, ha jól emlékszem, de most egy kicsit más feldolgozásba szóljon nektek itt.

És akkor már itt gyorsan tartok is. Nagyon gyorsan egy névsorolvasást, akit látok most pillanatnyilag. Ő nem más, mint Roni. Bobby és R2D2-t látom, a két robotot. Utána még látom Bandit a 98-at, Bubu 81, Dutyi Dili, Edi, Kata, Lara, Pisti 67, Szörnyella, Zen és Zsuzsi. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok és hallgattok engem. És térjünk át itt még egy másik oldalra, egy külsős oldalra, a csatakhoz, akiket látok ott, nem más, mint Brill Erikson, Tinder és Zorka, úgyhogy őket is üdvözlöm, és még egyéb külsős hallgatók is lehet, hogy vannak Tiszán innen, Dunán túl, vagy még az Operenciás tengeren is túl, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattok, tök szát halljátok itt a Bitang Jó Rádióban. És köszönöm Katának a lájkolós fényképet.

És már Havát látom, hogy megérkezett, és őt is üdvözlöm. Remélem, Hava, hogy itt maradsz végig, és velünk fogsz szórakozni ma este is. Üdvözöllek!

És akkor Katárt, Tikát is szeretném üdvözölni, és örülök, hogy csatlakoztál te is ma este hozzánk. Jó szórakozást kívánok!

És azt írja Brill, hogy megtaláltja az első jogsijának igénylő lapját, van rajta fotó, hát biztos, hogy kergetni lehet vele bárkit is. Na jó, de nem rosszalkodunk. Én sem voltam olyan szép gyerekkoromba. Édesanyám gyereket vált, aztán én jöttem.

0: macerálj!
1: És úgy látom, már itt a hölgyek nagyon belekezdtek a táncba, úgyhogy
2: tánc.
1: Nagyon jól csináljátok, csak így tovább, és ne hagyjátok abba.

És köszönöm szépen. Tindernek azt írja, hogy kellemes zenék szólnak. Hát ez mindig próbálok ebbe jól keverni, vagy jó kellemes zenéket játszani. Nem tudom, hogy itt a háttérben Blue hallgat-e, mert azt mondta, hogy nem dolgozik, ha jól emlékszem, úgyhogy várom őt is, remélem, hogy visszajelez.

És igen, köszönöm szépen, Blue vissza is jelöltse, vagy jelentkezett, hogy ő is hallgat engem, és éppenséggel locsolt remélem világokat, és hogy hallgat. Köszönöm szépen, és érezd jól magad te is.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Rihanna, és a Please Don't Stop the Music. Szóval én nem is fogom leállítani nektek a zenét, csak azért, hogy megálljunk, úgyhogy legyen tánc.

Azt kérte Brill, hogy valaki hozzájön a töltőjét. Én csak vezeték nélkül itt tudok adni, de az maximum nem tölt. Mert ugye azért nincs rajta vezeték.

És én is megmondom nektek az őszintét, én is nem, én is úgy láttam, hogy Zsuzsi az utóbbi időben volt veszve, de úgy látom, hogy visszatalált. Szerintem az én zeném hozták el neki ezt, de nem merem elmondani.

És Pinokkiónak is szeretném megköszönni a jódás kívánságot, ő háttérből hallgat engemet is. És már is megosztok veletek egy közérdekű információt. A holnapi napon Gébelen lesz 14 és 16 óra között adásban, és aztán 18 és 20 óra között Wolf fog érkezni, úgyhogy őket is hallgassátok holnap nagy szeretettel.

És mikor van egy kis kiállás, akkor már gyorsan meg is említem, hogy itt a múlt héten elég sok minden történt én velem, vagy ezen a héten. Az egyik fontos dolog az, hogy Elizabeth vagy Bözsi Böske, nem tudom mit mondjak, a csajozós hajó készen lett, úgyhogy kapott egy új ponyvát, és már el is lett vontatva a készítőjétől.

És kérdi Brill, hogy itthon vagyok-e. Nem vagyok otthon, de két hete otthon voltam, úgyhogy én indítottam ezt az egészet, de most már vissza kellett jönni sajnos dolgozni.

Hát én itt a háttérben próbálkozok letölteni egy fényképet, de sajnos így még nem sikerült, de egy kicsit csúszással, de meg fog érkezni. És azt írja Brill, hogy ez diszkópatkányok betétdal volt, igen, abban is szerepelt.

És akit hallunk, ő már Abbasztik, és a Gimi Gimi. Remélem, hogy tetszik ez a stílus is nektek, és Lizát köszönöm, vagy köszöntöm, és örülök, hogy csatlakozott a mástéhez. Érezd jól magad!

Na és nagy nehezen előkerült itt a Bözsi néni. Kicsit sokáig tartott, mire a telefonomon előszedtem, de itt van a vadonatúj kanapja, hogy itt szokták mondani. Szóval új ruhát kapott.

Hát úgy látom, már itt jönnek a kérdések, úgyhogy válaszolni is fogok. Köszönöm szépen, Zen, igen, jó, nagyon jó néz ki. Van benne ágy is, igen, hogyha már ez a kérdés, több is. És hogy hol fogok vele hajózni, nagy valószínűleg a Tiszatavon fogok menni vele jó pár kört a nyáron. Úgyhogy, ha valaki, hölgyeket, hogyha lehet, akkor bárkit elviszek egy körre, aztán utána, hogyha lehet, akkor megyünk csónakázni is. És ilyenkor szoktam mondani, hogy ezt nem ide.

És akkor jön most már itt a Hiszti Brilltől is, hogy nagyon jó kép, de még egyelőre két felé nem tudok figyelni, meg még keverni is, meg foglalkozni a zenékkel, de meg fog érkezni oda is.

És itt Tika kérdezi, hogy mióta hajózok. Én még nagyon régóta nem hajózok, sajnos. Én ezt a hajót tavaly nyáron vásároltam. Én a tavaly nyáron két alkalommal voltam a vízen vele. Meg egyelőre itt a felújítások, meg a rendbetevési projektek zajlanak, de jövő nyáron, vagyis az idei nyáron már szeretném használni egyre többet.

És én már nem más, mint Alcazar, és a This is the Verge. Szóval, majdnem lemaradtam megint a keverésre, mert nagyon sok fele figyelek itt is a fényképekkel is. Foglalkozok, Zolit köszöntöm, és üdvözlöm. Nagyon jó, hogy csatlakoztál, és ő is egyből a sajózós hajóra tért rá, úgyhogy ő is megtalált a legjobb dolgot. Én is így leszek vele.

Köszönöm szépen, Tika, remélem, hogy az idén nyáron sok időt fogok tudni eltölteni már vele. És azt kérdezi Zoli, hogy mikor szállunk vízre? Én augusztusban szeretnék vízre szállni vele. Még a motorja az nincs rendben, úgyhogy az még van egy régi motorom, meg most már van egy másik motorom is, egy kis motor, ami csak ilyen segédmotor lesz. Azzal működik most, de teljes kormányzást szeretnék, nem hátulról, hanem kormánykerékkel, úgyhogy teljes mértékben távvezérelt legyen, de ez még a nyári program.

És amit most nagy hirtelen játszok, on Wilson és Alala Move, és kaptam egy újabb hírt, hogy holnap 16 és 18 óra között Casey fog érkezni a live mixál, úgyhogy őt is hallgassátok, így már gyűlik is a holnap esti műsor. És elnézést kérek, hogyha valakinek nem fogok tudni válaszolni, nyugodtan verjétek rám az ajtót, vagy írjátok vissza, hogy Attila, bocsánat, így mondom, Attila, szóval tök szár, nem válaszoltál a kérdésemre, úgyhogy tényleg szóljatok, és elnézést kérek érte, csak itt három ablakon megy most nekem a rengeteg kommunikáció, úgyhogy néha elcsúszok valamivel.

És ő már nem más, mint Ian Oliver, és a hatalmas nagy zene volt régen, ez a Bukovina. És közben azért feltettem, ahogy lássátok, hogy azért miből indult ez a cserebogár, mikor még megvettem, úgyhogy ahhoz képest nagyon sokat haladtam, szépültem, de haladjunk is tovább a zenékkel.

És most látom itt, hogy Maskuro 67 is csatlakozott, üdvözöllek téged, és örülök, hogy hallgatsz benn engem, és velünk szórakozol, és megkaptam, hogy ez egy jacht.

0: És ahogy én hatházitól hallottam erre egy nagyon jó mondást, minden férfinek lenni kell egy jó hobbinak, amire minden pénzét el tudja költeni, hát ez azok közé tartozik.
1: Dance.

Dutyi Dili, nem kell félni. Ez én is a repülésre szoktam mondani mindig, hogy ne, a repülés az nem veszélyes, csak a zuhanás. De vizen se kell félni, mert csak akkor van baj, hogyha süllyed a hajó, de van benne mentő mellény, úgyhogy azzal nincs probléma. És ha még azt mondom, Dutyi Dili, hogy én nem csak, hogy vízre szállok, de én még ezen aludni is akarok az éjszaka, úgyhogy az egy kicsit veszélyesebb, hogy mit hoz a holnap.

és a következő számot Tindernek fogom küldeni. Nem lesz más, mint Szemim és a Heater.

És itt meg is jegyzem nektek, hogy 8 óra 56 perc van, és ti még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban. Én megmondom, észre se vettem ezt az egy órát. És itt meg is jegyzem nektek, hogy 8 óra 56 perc van,

És ő nem más, mint Hyper és Johannes és a La Camisa Negra. Vagy valami hasonló.

És amíg van itt egy kis kiállásunk, akkor a másik nagy hírt mondanám nektek, ami nekem igaz nagy hír, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. A héten szerdán volt az Európa Liga döntő, és ahol az én csapatom az Aston Villa játszott a Freiburggal Isztambulba, úgyhogy én azt a meccset néztem este, és annak szurkoltam, és ilyen, ahogy sírják a nagykönyvek, hogy 44 év után újra sikerült kupát nyerni, én mindent megtettem a nyerésért, a győzelemért, nagyon sokat szurkoltam itthon is, és mint tudjátok, előtte egy héttel körülbelül, nem is egy héttel, jó pár nappal, 5 nappal voltam a Villa stadionban, és szurkoltam ott a meccsen, amikor is a Liverpoolt elvertük 4-2-re. Ez megint egy nagyon szép meccs volt, de remélem Tinder nem haragszik ezért. És azt írja egyből Tinder, hogy kiszurkoltam nekem, vagy ő kiszurkolta nekem, nem nekem szurkolta a csapatnak, de nagyon köszönjük szépen. És kupával tértek haza, úgyhogy majd meglátom, még holnap lesz az utolsó meccsünk, de én már ott csodát nem várok. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy up the Villa! Bonnie out too.

De azért itt megkérdezem tőletek is, hogy veletek mi történt? Van-e valakivel valami olyan dolog, amit meg szeretne osztani velünk, és akkor én ezt továbbítom mindenkinek, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi történt itt a héten. És itt már mondja Bandi kérdezi, hogy holnap milyen meccs lesz. Holnap a Premier League bezáró forduló lesz, egy időben minden meccs lesz, úgyhogy mindenki szurkolhat mindenkinek.

Én azért megkérdezem Zentől, hogy ez ugyan milyen fénykép lenne, vagy gif lenne, nekem egy kicsit furcsa. Én szokták mondani, hogy aki lusta mosni, az vakarja.

és itt azt írja Tinder egy egyik ismerőse 6 milliót nyert a Tipmixen. Ilyenkor lehet mondani, hogy lehetne az én barátom is. Na és úgy látom, Zsuzsi jót nevetett, amit megjegyeztem. Én így szoktam ezt mondani egy viccesen. És zen, igen, én is valami hasonlót láttam, csak nem tudtam, hogy férfi vagy női kéz. Azért is kérdeztem, hogy melyik, mert mind a kettő valamit jelent.

0: És ő már itt, Afro Prince, és a Better Thing.
1: Tánc.
0: És ahogy az én nagy haverom mondta, hogy mit is szeretne,
1: lesen érdemes legyen kimenni a pályára.

És köszönjük szépen Maskurának, hogy itt volt, és hallgatott velünk, szórakozott. Remélem egy hét múlva találkozni fogunk. És köszönöm szépen Zorkának a lájkolós képet is.

Mit azt mondja Tinder, hogy Shakira hogy el van tűnve? Nem vagyok benne biztos, de most láttam valami új zenét kijönni, hogyha, ha jól emlékszem, a világbajnokságra jött, bele is hallgattam valamennyire, de nem töltöttem le. Remélem, hogy, hogy nem tévedek, és tényleg Shakira, aki énekli, de majd előszedem, és egy következő adásban is lejátszom, és itt azért megjegyzem Tikának, hogy nem kapok semmit se az ő általán nevezett Marétól, mert a Maré az felügyelettel tart engem is, és szerintem a kezemre csapna, hogyha rosszat csinálnék, de persze én ilyet nem teszek.

És akit már hallunk, ő már nem más, mint a Aventura és a Cuando Volvares, és már Tinder meg is jelezte, hogy milyen jó rázós, hátsó rázós zene.

És itt a kitalunk, ő nem más, mint Bananarama, és a Moving My Direction. És a következő számot Blue-nak küldeném, remélem, hogy ő még hallgat a háttérben.

És akkor itt megkérdezem tőletek, hogy felétek milyen idő van Magyarországon. Itt Angliában a mai nap egy kicsit meleg volt, 24 fokot mutatott a hőmérő, sütött a nap egész nap, de ennek örömére én dolgoztam odabent, úgyhogy engem nem annyira zavart, de nem volt annyira kellemes az idő. Az autóba ülve sajnos klímát kellett kapcsolnom, mert eléggé sauna jellegű volt a kocsimnak a fülkéje.

és akkor meg is kaptam Blue-tól, hogy Ausztriában a hegyekben a mai nap 27 fok volt. Hát az olyan rossz ott a hegyek között, gondolom én. És Zen is írta, hogy 28 tündérvíz, vagy tündér. Zsuzsi azt írja, hogy igen, bikinis idő volt. Hát én azt gondolom, hogyha nincs fénykép, el se hiszem.

És akit hallunk, ő nem más, mint Bams Linkler és a World Hold On. Zsuzsi, én nem hiszek az ilyen fényképeknek vagy gifeknek. Én a privát fényképeket szeretem.

Hát lehet, Zsuzsi, hogy hitetlen vagyok, de úgy vagyok vele én is, hogy amit tapintok, fogok, azt hiszek. Mást annyira nem, úgyhogy ilyen hitetlen vagyok, ahogy írod még egyszer. De gondolom, te is így látod ezt a helyzetet.

Egy kicsit elkapkodtam itt ennek a végét, hogy Bubutól el tudjak köszönni, úgyhogy szeretném megköszönni Bubu 81-nek, hogy itt volt, és hallgatott mást bennünket, így az órára nézek, és már 20 óra, vagyis 21 óra 40 perc, de még a 20 percen szerintem túl még fogok egy kis extrát játszani nektek, remélem, hogy ennek örülni fogtok ti is, és jó éjszakát kívánok Bubunak! És amit már hallunk itt, nem más, mint Armand Van Halen, és a My, My, My, szóval minden az enyém.

És Bandi 89-től meg is kaptam azt, hogy dzsukel ez a csoport, ma rá esküszöm, jó ide gyűnni. Hát igen, én is így gondolom, de ezt nem árulom el nektek.

és már látom, hogy Tikától is megkaptam ezt a képet, úgyhogy dzsuk el ez a csoport. Remélem, hogy jó a kiejtésem.

És köszönöm szépen, Tika, ezért két keksz is jár, de legyen közötte valami töltelék, mint a pilóta keksz.

És akit hallunk, ő nem más, mint Sarah McLeod, és a He Doesn't Love You. Majd mindjárt én is szedek elő valami jó kis képet nektek.

Így van, Tika, tégy más. És láttam, hogy búcsúzol, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és hallgattál. És remélem, hogy jövő héten is találkozni fogunk. Jó pihenést neked, kitartást a hétvégére, még egy napon. Nem, de dupla, mert még a hétfő is szabad nap nektek, csak nem nekem, mert én dolgozok, úgyhogy Tika, jó pihenést neked. Köszönöm, hogy itt voltál.

És amíg van egy kis csend, addig megint elismételem, hogy Gébelen holnap 14 és 16 óra között fog érkezni hozzátok, 16 és 18 között Casey fog érkezni a live mixel, és aztán 18 és 20 óra között Wolf fog érkezni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel holnap este is itt, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

0: És akit hallunk, ő már nem más, mint Tom Novi, és a Jobbadi.
1: Így van. A Bonnie

Hát megint egy kicsit elkalandoztam itt, nem figyeltem, hogy mi történik, kevernem kellett volna, de közben bejött valami kép, és arra figyeltem.

És itt hogy ez órára pillantok, itt azt látom nálam, hogy 20 óra, azaz nálatok 21 óra, 59 perc. Hát nekem van egy jó hírem nektek. Én még most nem fogom a bajt itt a műsort. Még lesz egy-két zeném nektek, hogyha nem haragszotok. De hogyha haragszotok, akkor is.

és ők a Danuniting Nation, és az I Know Corrida, és pedig Len Zsuzsinak megjegyezném, hogyha már levetett mindent, akkor lássuk a medvét, és Rio, ha jól olvasom a nevedet, üdvözöllek téged, és örülök, hogy csatlakoztál a Másti Partihoz.

És közben megválaszolom Tindernek is azt, hogy szeretek-e kalandozni, hát hogy a jó kékékben ne szeretnék. Hát igaz, már ez plusz 18-as, de úgy látom, hogy Zsuzsi azzal a karikával valamit gyakorol.

És úgy látom már Rio is csatlakozott a társasághoz, úgyhogy őnek is megy a tánc. És írt valamit, hogy tényleg, de majd ezt kifejtjük egy kicsit később.

És akkor nézzük meg, hogy hogy is kell fel az a bizonyos nap, nem pedig lenti. Már remélem, hogy ti nektek reggel nem kell kelni, úgy, mint nekem.

Hát azért szörnyen lehet, van azért egy kis kanyar, mert hogyha te azt mondod, hogy 8 órakor fordulsz a másik oldaladra, az azt jelenti, hogy nem csak 7 óra, úgyhogy azért az 1 óra tolódással, időeltolódással tudok egy kicsit játszani. És ennek Rio nagyon örülök, hogy szereted ezt a zenét, én is szeretem, ezért is játszom nektek. És már meg is kaptam Banditól azt, hogy kizárd dolog, mert nem tudom.

Hát jó, hogy a jó kékékben ne játszanám, éppenséggel megy, úgyhogy ettől jobbat hova? És én ezt még az autóba szoktam vonyítani is, de azt inkább nem ismételném meg nektek. Mert ugye szoktam mondani, hogy a hangomon kívül minden más tehetségem megvan ahhoz, hogy énekes legyek, úgyhogy ezt most nem erőltetjük.

Hát jó, megmondom őszintén, nem tartok kívánságműsort. Meg fogom nézni a zeneimet, szerintem megtalálható ez valahol a listában, mindjárt rákeresek, és ez lesz az utolsó előtti számom.

És halljuk, hogy is szól ez a szaxofon. Jön nem más, mint Lautenwolf és a Saxo Revenge.

És itt szeretném megköszönni Szörnyellának, hogy itt volt és hallgatott, és remélem egy hét múlva újra találkozni fogunk. Jó éjszakát kívánok neked!

Szóval csóka móka, azt írják itt nekem zen. Hát remélem, hogy az is egy móka. De milyen csóka? Csip-csip csóka.

És megkérdezem, hogy Dutyi Dili, mitől vagy készen ennyire? Vagy ki készített ki? Mert ugye ez se kérdéses nagyon. Ja, és úgy látom már, annyira kész vagy, mint a matek lecke. Úgyhogy köszönöm szépen, Dutyi Dili, hogy itt voltál és hallgattál. Oly, most nézik így rá az órára, hogy 21 óra, az 22 óra, 20 perc. Akkor még jó néhány számot, egy-kettőt előszedek meg, amit Rio kért, aztán utána elbúcsúzok én is.

És már itt elé is került a Bonnie M2. És ők nem mások, mint a Vinyl Shakers, és a Daddy Cool, és ez egy régi Bonnie M feldolgozás, ha jól tudom. És Dutyi Dili, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hallgattál mást, és egy hét múlva szerintem találkozunk, de figyelte is majd az információkat. A Bonnie M2.

És úgy látom, Zsuzsi nem tartott ki a végéig, de csak két szám választotta el a végétől, úgyhogy ezt azért megjegyezzük. Zsuzsi, örültem, hogy itt voltál és hallgattál ma este, és visszatértél, mert régóta nem láttalak. Jó éjszakát neked is holnapra, kitartás, ne dolgozz sokat. Engem úgy tanítottak, hogy kis munkát kis évbe, nagy munkát nagy évbe kell kerülni, úgyhogy te is próbálj valami hasonlót kitalálni. Köszönöm szépen, Zsuzsi. A szuper jó zenéket játszottam neked is, és mindenkinek. Itt a Bitang Jó Rádióban.

És nem tudom, hogy Tinder miféle pumpálós képet tett fel. Én azon gondolkoztam itt, hogy hirtelen ez a szakács-sapkás srác közben a lufit fúj ott fel a háttérben, vagy azt a krokodilt, vagy dinoszauruszt, de aztán látom, hogy csak a zenét élvezi.

És akkor szerintem itt lassan el fogunk búcsúzni, mint ahogy ígértem itt, hogy Rio kért egy számot. Nem kívánság műsor, de előkapartam neki, úgyhogy ezt az egy szerint még le fogom neki játszani. Most utána pedig Len, el fogok tőleg búcsúzni, és én is nyugovóra fogom magam tenni. És ő nem más, mint a Headhunter és a Revolution in Paradise.

Köszönöm szépen, Zorka. Én mindig próbálok jó zenéket, jó kis számot. A nullás, vagy az egyes, az jó kis szám, de szóval próbálok mindig jó zenét játszani nektek. It's my-

ez viszont nem bulizós, hanem búcsúzó zene. Meg is érkeztem az adásom végére, azért csak egy két és fél órás műsorra sikeredett ez, és a szokásos bonanza bonzáj valami véget ér.

el is szeretném nektek megköszönni itt rengeteg jó adás kívánságot. Megint kihoztam szerintem a legjobbat a mástéből. Remélem mindenki azért talált magának valami jó zenét, amire tudott táncolni egy kicsit, vagy legalábbis egy kis kubai csárdás, ahogy szoktam mondani, kettőt jobbra, kettőt balra. Úgyhogy remélem, hogy mindenki élvezte ezt az estét is.

És itt szeretném nektek megköszönni azt, hogy itt voltatok. Először is felsorolnám itt a Bitangyó Rádió oldalán, akik még kitartottak. Ő nem volt más, mint Roni, Bobby és Ártudító, Bandi 98, Rio és Zen. De előtte még azért nagyon sokan voltak itt, akik hallgattak, és akit látok itt a Dumcsi oldalon, Bandit, Brilt, Ericssont, Tindert és Zolit. Nekik is köszönöm szépen, hogy itt voltak és hallgattak engem, és természetesen köszönöm a lehetőséget még mindig Pinocchionak, hogy biztosít nekem egy kis szórakoztató részt nektek.

Remélem, hogy egy hét múlva ismét fogunk veletek találkozni. Most pedig lent csak így simán elköltözök, elbúcsúzok tőletek. Tök szárt hallottátok itt a Bitangyó Rádióban. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok, jó hét!

Ó, és még nagyon gyorsan, már elfelejtkeztem róla a külsős hallgatókról, aki nem volt más az egyik, mint Blue, úgyhogy őt is köszönöm, hogy itt volt és hallgatott, úgyhogy elnézést kérek, sziasztok, jó étt!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Welcome. Welcome to Paradise.
1: One, two, three, four.
2: Bebop, ayo. Euro Dance
1: Mania. Bebop, the ayo.
3: Hölgyeim és uraim!
4: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
5: A Gitanglio Rádióban.

Texas the Liberation. I wanna fuck.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.